Igado, igado, igas, ima, doge, igano, maga, igas, sode, igano, ima, seika, no, maga, pika, soma, toika, nakimon, seika,